0: Fűtől fülig, FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.

0: Fülékzene.
1: You said you didn't receive.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Rendkívüli hőségre kell számítani a jövő hét közepéig. Jelentős hőérzeti diszkomfort és trópusi éjszakák várhatóak Romániában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a hőhullám fokozatosan felerősödik és szinte az egész országra kiterjed. A szakemberek narancssárga és sárga jelzésű riasztást adtak ki a nyugati, délnyugati és központi régiókra, ahol a nappali csúcsértékek a 38 Celsius fokot is elérhetik, írja a Maszol. Július 30-a és augusztus 3-a közötti időszakban a hőség folyamatosan fokozódik, a hő- és páratartalom index több területen is eléri vagy meghaladja a kritikusnak számító 80-as határértéket. Kánikulára kell készülni a Bánságban, a Párciumban és Olténi a nyugati felén, péntektől kezdve pedig egyre kiterjedtebb területeken, Máramarosban, Erdélyben, Olténi a többi részén, valamint elszórtan a többi régióban. A legmagasabb nappali hőmérsékletek általában 33 és 37 Celsius fok között alakulnak, a nyugati síkságon azonban szombaton és vasárnap akár a 38-39 Celsius fokot is elérheti a hőmérő kígyószála. Egyelőre nem állítják le a csernobodai atomerőmű 2-es reaktorát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását, közölte a Nukleár Elektriká. A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján a 2-es reaktor leállítása bármikor szükség torát, mert üzemi paraméterei lehetővé teszik a biztonságos működés folytatását, közölte a Nukleár Elektriká. A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Duna vízállására vonatkozó előrejelzések alapján a 2-es reaktor leállítása bármikor szükségessé válhat.

0: költségvetési keret kiegészítését. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter bejelentette, a költségvetés kiegészítést több hete kérték a kormányban, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy ki tudják fizetni a gazdáknak az év első negyedévben felhasznált gázolaj után járó jövedékiadó visszatérítést. A gázolaj támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek. Az elfogadott kormányhatározat szerint az idei évi állami támogatási program költségvetése 714,3 millió lejre nő. A kifizetéseket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt derült égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, azonban helyenként egy-egy gomoly felhő valamelyest zavarhatja a napsütést, illetve csökkentheti a nap erejét. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29-30 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz. Én

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként kétlej 49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16 99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Sanitán Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői 8 órán át egyeztettek a Világbank, a Munkaügyi és az Egészségügyi Minisztérium szakértőivel. A Sanitán tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is. A Sanitán szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében vizsgálják meg a törvénytervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. Így több is senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy kellé tájékozottság nélkül vagy különböző politikai szereplők befolyására utasítjuk a tervezetet. A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40%-a, főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek kompenzációs pótlékra szorulna. Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket. Az ülés végén valamennyi jelenlévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemvesztességet ad megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek kompenzációs pótlékra szorulna. Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket. Az ülés végén valamennyi jelenlévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemvesztességet okoz. A szanitás

0: nélkül használhatják a páciensek az e-Sanitatea országos digitális platformot, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horáció Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz, a mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után beléphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek ugyanakkor megtekinthetik az országos egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási sarokköveit is. A Szenátus Jogi Bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztviselők fethetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott. Az egyik elfogadott módosítás törölte a készpénzösszegek feltüntetésének kötelezettségét a vagyonnyilatkozatokból. A testület ugyanakkor elfogadta Krisztina Ruzsán szociáldemokrata bizottsági elnöknek azt a módosító indítványát, amely szerint az új törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumok azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy az érdekütközést állapították meg. A tervezet szerint az Országos Fethetetlenségi Ügynökség az ANI jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata az intézmény korrupció megelőzése, a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdek ellentétek vizsgálata, a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 28-30 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Mindez július 31-én pénteken, július hónap utolsó napján. A mai napon Oscar, illetve Ilona nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot, hamarosan a kalendárium elején pedig egy ajándékdallal is megörvendeztetjük a nap ünnepeltjeit. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

Ők voltak Mo Black és Inna, valamint a Maiana 2025-ből. 4:09 múlt egy perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A háttérben már szól egy dal, amit ajándékdalnak szánok, és köszöntöm vele mindazokat, akik a mai napon valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak, és hogy miért fordult meg a sorrend ma reggel, természetesen azt is hamarosan kiderítjük a kalendáriumban, de a dal után.

Sissi Kercs és a Soul Survivor 1998-ból, ő is ünnepetnek számít a mai napon, hiszen 62. életévével lépett, így aztán boldog születésnapot kívánunk neki is. No de, ne menjünk ilyen nagyon bele a dolgokba, július 31-e van, a mai napon Oszkár, illetve Ilona nevű hallgatóinkat köszöntjük, ők a névnaposak. Aztán lássunk néhány érdekességet, 177 éve valószínűsíthetőleg, ezen a napon hunyt el Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. 140 éve Bérutban a Wagner ünnepi játékok alatt elhunyt Liszt Ferenc zeneszerző. 113 éve Selmecbányán született kosári domokos történelemtudós. 112 éve született Louis de Funès, francia komikus színész, ő többek között az egyik legismertebb szerepe a Saint-Tropez-i csendőr. 104 éve Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia. 91 éve Hódmezővásárhelyen megszületett Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, valamint riporter. 85 éve született Pályer András, Emerton díjas zeneszerző. 82 éve született Geraldine Chaplin, angol származású, amerikai színésznő. Charlie Chaplin lánya, többek között a Dr. Zsiago című filmben is láthattuk. 82 éve hunyt el Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró, pilóta, legismertebb műve a Kis Herceg. 62 éve született Sissi Kercs, holland, német énekesnő a 80-as években, nagyon népszerűnek számított, korábban pedig a Soul Survivor című dalát hallhattuk. A kalendáriumot folytatásában érkezik Harry Styles és az American Girls, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között.

0: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adat felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatok. Várunk Csíkszeredában, a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
6: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.
2: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on. Hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
3: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihail Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugárút közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig. Továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakasz is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
2: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! A legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszered.

0: John Farnham és a You're the Voice 1986-ból szólt a dal. A kánikula nem csak a sofőröket, hanem az autókat is megviseli. Néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetjük az utazást. Mondom hamarosan ezeket az egyszerű tippeket.
1: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2,49 banért. Gelatelli prémium válogatott fagylaltot 1000 ml-es kiszerelésben 16,99 banért a Lidl Plus-szal, és 0,75 literes Tuborg világos sört 4,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
4: Reklámot hallottak.

0: Neoton Família és a Santa Maria 3 perccel 9 óra előtt. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Utána pedig a mai kotyogó következő órájában arról fogunk többek között beszélgetni, hogyan kell felkészíteni az autónkat egy-egy hosszabb utazás előtt, olyan körülmények között, hogy erősen tűz a nap, helyenként kánikula riadó van érvényben, és nyilván ez komolyan megterheli az automobilt. Erre mindenképpen fokozottan figyelni kell, főleg egy-egy hosszabb utazás előtt. A következő órában adok néhány tippet, mire figyeljünk annak érdekében, hogy az utazás valóban kellemes élményekkel teli legyen, és elkerüljük a balesetnek még a legapróbb kockázatát is.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fan FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fan FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Sanitán Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői 8 órán át egyeztettek a Világbank, a Munkaügyi és az Egészségügyi Minisztérium szakértőivel. A szanitán tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is. A szanitán szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében vizsgálják meg a törvény tervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. Így több is senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy kellé tájékozottság nélkül vagy különböző politikai szereplők befolyására utasítjuk a tervezetet. A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40%-a, főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek kompenzációs pótlékra szorulna. Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket. Az ülés végén valamennyi jelenlévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemvesztességet okoz. A szanitán számára ez a törvény ebben a formában nem létezik többé, szögezték le a szakszervezeti vezetők. A Sanitas kedden hirdetett általános sztrájkot a kórházakban, tiltakozásul az új bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt, írja az Agile Press. Szeptember 1-től használhatják a páciensek az e-Sanitatea országos digitális platformot, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horáció Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után beléphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek ugyanakkor megtekinthetik az országos egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási sarokköveit is. A Szenátus Jogi Bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztviselők tekintetik az országos egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási sarokköveit is. A Szenátus Jogi Bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztviselők feltehetetlenségre vonatkozó

0: pártokból. A testület ugyanakkor elfogadta Krisztina Ruzsán szociáldemokrata bizottsági elnöknek azt a módosító indítványát, amely szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumok azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy az érdekütközést állapították meg. A tervezet szerint az Országos Fethetetlenségi Ügynökség az ANI jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata az intézmény korrupció megelőzése, a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdek ellentétek vizsgálata, a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 28-30 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Lassan-lassan berendezik a köztereket a szervezők, hiszen kezdődnek a városnapok. Fokozott figyelmet kérek mindenkitől, főleg azoktól, akik az autós forgalomban vannak, mert hogy útlezárásokra, korlátozásokra is számítani kell. Mindemellett legyen tartalmas a pénteki napunk, az elmúlt 30 éves napjaink legjobbjai pedig hozzáteszik a magukét ahhoz, hogy felpörögjön a jókedvünk, és nyilván együtt ünnepeljük a város ünnepét.

Langley és a Choose in Texas 2025-ben jelent meg a felvétel lévén, hogy körülbelül egy olyan 2 éve egyre inkább jelennek meg a slágerlistákon is a country dalok. Úgy tűnik, hogy ez az áramlat most jól-jól megvetette a lábát a zeneiparban. A kánikula nem csak minket, hanem az autó is alaposan megviseli. A tűző napon álló utastérben például akár 70 Celsius fokig is megemelkedhet a levegő hőmérséklete. Ha hosszabb útra indulnak, érdemes odafigyelni néhány alapvető szabályra. Indulás előtt mindenképpen ellenőrizni kell a guminyomást és a hűtőfolyadékot. Ha menet közben melegedni kezd a motor, érdemes azonnal megállni, de a forró hűtősapkát soha ne vegyék le. Azonnal. A klímát ne tekerjék jéghidegre, a 22-24 fokos beállítás az ideális, ami vezetés közben megőrzi a reakcióidőt, de nem terheli túl a szervezetünket. A kiszáradás ellen pedig mindig legyen az autóban elegendő ivóvíz. A legfontosabb gyermeket, kisállatot, valamint elektronikai eszközöket, öngyújtót még egyetlen percre se hagyjunk parkoló autóban. Ha tehetik, a leghosszabb útszakaszokat időzítsék kora reggelre vagy estére, így elkerülhetik a legnagyobb hőséget. Vigyázzunk magunkra az utakon, illetve biztonságos utazást kívánok főleg azoknak, akik mondjuk hosszabb útra nyaralni indulnak.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőséget. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilhao kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Minerva,
3: teljesítmény. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Balatonból a nyár, ők voltak a Naked zenekar 2026-os megjelenésű daluk. Nagy valószínűséggel a Csíkszeredai Városnapok keretében szintén felcsendül majd a Szabadság téren szombaton augusztus 1-én. Tulajdonképpen ők kezdik, vagy ők nyitják a szombati nap nagyszínpadi produkcióinak sorát, őket követi majd a This Is Us, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, magyar banda. Ha már ilyen részletesen belementem a program ismertetésébe, hadd teszem hozzá, pénteken, július 31-én, azaz ma este 6 órától kezdünk. Stubbs, B2B, Cosmic, DJ Chocolate, Lydia Bublé és DJ Pici, ez a mai line-up, és akkor már a vasárnapi nap programját is ismertetem, tehát augusztus 2-án ABBA Revival, No Sugar, valamint az Ocho Macho.
1: Más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: de veled jó.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz.
1: Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. Az uniós direktíva hazai gyakorlatba való ültetésének célja a közlekedés biztonságának növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A rendelet értelmében a korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciás időszakot követően ülhetnek ismét kormány mögé. Továbbra is tiltott lesz kábítószer fogyasztás vagy a vezetés befolyásoló gyógyszeres kezelés alatt vezetni. Viszont a rendelet sokkal egyértelműbb felmérést és specifikusabb korlátozásokra is lehetőséget teremt egyéni helyzetek függvényében.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

Idén új időpont van, egészen pontosan augusztus 14 és 16-a között kerül sor a Cheeky Jazzre, és természetesen megvan már a line-up, de a következő órában Szilágyi Nórával, a szervezővel, főszervezővel fogunk beszélgetni a részletekről. 7 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Sanitán Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői 8 órán át egyeztettek a Világbank, a Munkaügyi és az Egészségügyi Minisztérium szakértőivel. A Sanitán tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is. A Sanitán szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében vizsgálják meg a törvény tervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. Így több is senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy kellé tájékozottság nélkül vagy különböző politikai szereplők befolyására utasítjuk a tervezetet. A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40%-a, főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek kompenzációs pótlékra szorulna. Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket. Az ülés végén valamennyi jelenlévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemvesztességet okoz. A Sanitas számára ez a törvény ebben a formában nem létezik többé, szögezték le a szakszervezeti vezetők. A Sanitas kedden hirdetett általános sztrájkot a kórházakban, tiltakozásul az új bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt, írja az Ager Press. Szeptember 1-től használhatják a páciensek az e-Sanitatea országos digitális platformot, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horácio Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz, amint egy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után beléphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek ugyanakkor megtekinthetik az országos egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási sarokköveit is. A Szenátus Jogi Bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztviselők fethetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott. Az egyik elfogadott módosítás törölte a készpénzösszegek feltüntetésének kötelezettségét a vagyonnyilatkozatokból. A testület ugyanakkor elfogadta Krisztina Ruzsán szociáldemokrata bizottsági elnöknek azt a módosító indítványát, amely szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumok azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy az érdekütközést állapították meg. A tervezet szerint az országos fethetetlenségi ügynökség az automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumok azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy az érdekütközést állapították meg. A tervezet szerint az országos fethetetlenségi ügynökség az ANI jogi személyiséggel rendelkező

0: közérdekű bejelentők védelme révén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 28-30 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a mai kotyogó pénteki kiadásának egy újabb órája. 19-20 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Azért mondom a két értéket, mert lehet, hogy helyenként ez többnek hat. 30 fokig emelkedik a mai napon a csúcsérték. Ezzel mindenképpen számolni kell. Megvan a bejelentett új dátum, meg vannak a fellépők, összeállt a line-up hamarosan Szilágyi Nórával, a Csíki Jazz főszervezőjével fogunk beszélgetni, ha kedvük van, tartsanak velünk!

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: 4:11 lesz, egy perc múlva, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Kezemben tartom a kis flyert, most már végleges, és nem tudom, hogy mikor látott napvilágot, de feltételezem, hogy mostanában megvan a Csík Jazz idei teljes programja, augusztus 14-e és 16-a között. Napi 3, sőt 4 koncertet is látok a Mikóvár falain belül, de nem csak. Szilágyi Nóra főszervező van itt a Kotyogóban. Jó reggelt, szervusz!
2: Szép jó reggelt minden kedves hallgatónak, szia Otto!
1: No, jól látom, ugye? Tehát például 14-én 4 koncert lesz. Igen, jól látom.
2: Így van, mert hogy hát igazából az első csapat, hát kicsit úgy van szerkesztve, de 3 koncert lesz. Az első csapat a vásárhelyieké, utána jön Nicolas Simeon, aki Németországból érkezik, de romániai híresség, és utána a Jazz Boys.
1: Ja, jó, tehát én is
2: igen, a szerkesztés
1: igen,
2: miatt láttad.
1: Látom, jó, megértettem, oké. Okay. No, de nagyon-nagyon erős, és nagyon izmos az idei felhozatal is, annak ellenére ugye, hogy még az évelején úgy volt, hogy kérdéses lesz-e idén Csíki Jazz, mert hogy sikerült az államnak belekutyulni a dolgainkba, hogyha úgy tetszik, de megoldódott is ez a lényeg.
2: Igen, megoldódott, hát még van hátra 2 hónap, amit így törlesztenünk kell, tehát ezek ilyen adótémák, amiről nem tudtunk, ebben most már nem menjünk bele, de hogy még azért egy kicsit aggódom, és hát a pályázat sem volt annyi, mint eddig szokott lenni, úgyhogy még egy kicsit rezeg a léc, de úgy látom, hogy nem baj, hogy belevágtunk végül.
1: Lesz-e idén mondjuk helyszínbővítés, mert hogy minden évben szokott
2: nem,
1: lenni?
2: Most nincsen.
1: Tehát csak a Mikóvár falain belül lesznek a rendezvény
2: van,
1: különböző programjai.
2: És egy nappal kevesebb. Úgyhogy azért vágtam rá, hogy 4 zenekar, mert a tehetségmutató lenne ott, de áttettük szombatra, úgyhogy szombaton van 4 zenekar.
1: No, de milyen jó, még így is, hogy egy nappal rövidült a fesztivál, sikerült összehozni, és ismét találkozhatunk a Mikóvár falain belül, mert hogy az a Csíki Jazz általában az igazán jó találkozások, nagy baráti beszélgetések, és nyilván a nemzetközileg is elismert hírű zenészek alkotásainak a gyűjtőhelye, hogyha úgy tetszik. Mesélj egy kicsit az idei fellépőkről.
2: Igen, hát próbáltunk ragaszkodni ahhoz, hogy a színvonal maradjon, inkább a napokból faragtunk le. És akkor úgy igyekeztünk összeállítani a programot. Igazából már januárban megvolt a program, csak amíg nem voltam biztos benne, hogy elmerünk indulni, addig nem jelentettük be, plusz ugye sorba fokozatosan szoktuk bejelenteni a fellépőinket, úgyhogy most nemrég fejeztük be a fellépők bejelentését. Na de úgy raktuk össze a programot, ahogy szoktuk tulajdonképpen, tehát hogy legyen helyi székelyföldi zenekar is, legyenek fiatalok is, akik a mieink, és megmutatjuk a tehetséget, legyen romániai román fellépő is, magyarországi természetesen az mindig legalább 1-2 szokott lenni, mert rengeteg magyarországi szuper-szuper zenekar van, akiket még be kell mutatni, vagy meg szeretnénk hívni, és ugyanakkor a nemzetközi fellépők, akik most Norvégiából, Lengyelországból, Angliából és Németországból jönnek.
1: És ugye vannak visszatérő fellépők, Baravás Lőrinc, ő már volt.
2: Nem. Ő volt, de a zenekara nem.
1: Jó, tehát rendben. Igen. Oké, de hogy emlékeztem rá, Dress Mihály kvartett is.
2: Nem volt.
1: Jó, hogy túl sok koncertet konferálta most már a fejemben.
2: Igen,
1: akkor keverednek.
2: Szent Györgyön volt, és volt a könyvásáron is valamikor tavaly vagy tavaly előtt, viszont a Jazz Fesztiválra azért úgy illett, hogy hívjam meg, mert hát ő a jazznek az egyik legjelentősebb képviselője.
1: De nyugtassál meg, hogy Random Trip már volt.
2: Igen, ők a visszatérők.
1: Oké, jó, köszi szépen.
2: Figyelj, Otto, ezt most már te hány éve is vagy a bemondónk?
1: Hát az elsőtől.
2: Az elsőtől.
1: Ez most már a 16. lesz.
2: Na akkor figyeld meg, hogy egyik évben a Kék Nyulat, másik évben a Random Tripet ismételjük, de csak ezt a kettőt.
1: De ezt mindig?
2: Mindig.
1: Értem. Jó, hát mondjuk a Random Tripről, őróluk tudtam, hogy többször voltak itt, hiszen adott ponton tavaly előtt voltak Dés Lászlóval.
2: Igen,
1: tavaly előtt,
2: így van.
1: Jól emlékszem, amikor az eső vitt mindent.
2: Mit mindent, és akkor megismételtük hétfőn, mert szerencsére úgy hívtam meg véletlenül őket, hogy hétfőn is még egyet zenéljenek, de mint tudjuk, nincsenek véletlenek, és és akkor a színház előtt befejeztük a koncertet, illetve újra kezdtük, befejeztük, és még egy kicsit.
1: Egy kis leadást sem állt. Egyébként tegnap rólad is szó volt, amikor itt volt a Sárközi kollektív, hogy jaj, de jó lenne őket is a várba egyszer vendégül látni. Nem, mint a tegnap esti koncert nem lett volna jó, de nyilván a várnak más a hangulata, és más a repertoárja értelemszerűen. Csíki Jazz Nemzetközi Fesztivál, vannak-e idén is már különböző nagyvárosból bejelentkezők, mert minden évben vannak az ország,
2: mint
1: hát nem
2: nézők?
1: Azt mondom, hogy minden pontjáról, nézőink pontosan.
2: Igen, a jegyeladást figyeltük, és nagyon sok helyről vásároltak már, tehát ilyen early bird jegyeket. Itt mondjuk is el, hogy augusztus 4-éig mondtuk, hogy lehet venni early bird jegyeket, vagyis ilyen kedvezményes jegyeket, amit ha hamarabb megvesznek az emberek, akkor sokkal olcsóbb. És hát tényleg az ország minden pontjáról jönnek, reméljük, hogy idén is nagyon sok más városból jönnek hozzá.
1: Szeretnéd
2: nézők.
1: Elmondani egyébként, hogy milyen kategóriával mennek a jegyek, az árakat illetően?
2: Inkább, hogy ne roncsam el, inkább nem mondom, de 290 a háromnapos bérlet.
1: Ez early-ben?
2: Igen, és sokkal olcsóbb, jegyezzem meg, mint bármelyik más fesztivál. Ezt mindig mondják, hogy nem jó az, hogy olcsóbb, hogy ilyeneket mondok, mert ez nem egy olcsó fesztivál. Tehát akkor mondjam, hogy sokkal kedvezményesebb árban kapható meg, mint bármelyik más. De hát igazából ez az igazság, hogy mindig lefelé faragom az árakat. A kollégáim mindig mondják, de hát emeld, mert hát akkora árak vannak az országban, de én mindig lefelé, hogy nehogy az legyen, hogy túl drága. Most ugye az év végén, vagyis a nyár végén is vagyunk. Mondhatni, mi zárjuk a nyarat az ilyen zenés rendezvények közül, és akkor ne legyen az, hogy az embereknek elfogyott a pénzük, és...
1: Úgy nézem, hogy pénteken is, szombaton is, és vasárnap is lesznek gyermekprogramok, illetve szombaton-vasárnap workshopok is. Erről egy kicsikét mesélje, légy szíves.
2: A gyermekprogramokhoz nagyon ragaszkodunk, mert nagyon bejött. Ugye az első években az volt a gond, hogy mit is csináljunk a gyerekekkel, hogy ne szaladgáljanak a színpad előtt. Ez most már egy ideje megoldódott. Eleinte a fűbe leterített prédeken voltak el, aztán kiköltöztettük őket a vár elé, aztán most már át is vette nagyon sok rendezvény ezt, hogy külön sátruk van a gyerekeknek, külön programok vannak, külön, hogy úgy mondjam, csapatok foglalkoznak velük, és hát az idén három csapatunk is lesz, akik különböző játékokkal fogják szórakoztatni a gyerekeket. Itt lesznek kézműves játékok is, lehet festegetni, lehet zenés dolgokat készíteni, ugyanakkor ilyen ügyességi játékok, tehát nagyon sokféle, tehát színes program lesz a gyerekeknek ahhoz, hogy ők is elfoglalják magukat, amíg anyuka, apuka nézi bent a koncerteket. Most fagyink is lesz, úgyhogy fagyizni is lehet, felnőtteknek is, de főleg gyerekek miatt gondoltuk, hogy legyen az is, ha ilyen jó idő lesz, mint most, amilyen van. És hát a workshopok, a Nikolás Simeon fog tartani workshopot, és Premetsz Mátyás, aki már biztos, és még lehet, hogy a vasárnapi napra is valamit a random trippel kitalálunk.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem maradunk program nélkül. Arra voltam kíváncsi, hogy te, mint színpadi ember, mikor jössz rá arra, hogyha legyezed magad, akkor suhogtatod a mikrofont, és ez hallatszik.
2: Én nem csak az ének mikrofonnal van úgy? Ja.
1: Annyi, hogy ez egy jó nagy szivacs van, tehát hogy ez azért visszafog belőle.
2: Ez egy szélyes szivacs, nem?
1: Hát olyasmi, igen, de nem árt, hogyha túl közelről nem legyezgetik, mert hallatszik, nem vészes, úgyhogy nyugodtan, hogyha nagyon meleged van, akkor nyugodtan legyezheted magad a rendkívül csini Hidra szigetéről hozott legyeződdel, ugye?
2: Igen.
1: Apropó legyező, idén is lesznek mindenféle merch tárgyak?
2: Nem lesz, erre már nem jut pénzünk 100%, tehát hogy nem is akarunk erre költeni. Így is próbálunk mindenhonnan egy picit faragni, hogy a reklámra azért ne költsünk annyit, mert nincs elég pénzünk.
1: Megértettem. Tehát, jól emlékszem, hirdettetek valahol a nyereményjátékot? Mert láttam talán nyertest is.
2: Igen,
1: már.
2: A madárnak nevet adtunk, volt egy keresztelünk nem olyan rég, és nagyon szép nevet kapott, az a neve, hogy Cheesy, így kell ejteni, és hát ott nagyon szépen le van írva, a nyertesünk Szabó Csilla nagyon jól leírta, hogy miért is, mivel is magyarázza ezt a nevet, meg lehet nézni a Facebook oldalunkon, ugyanakkor egyúttal meg lehet nézni mindenféle érdekességet még, lesznek még nyereményjátékok, lesznek ilyen előzetes koncertecskék, vagy dzsemelések, improvizációk. Volt már egy a parkon túli kuliban, ott is lehetett nyerni, mégpedig úgy, hogy akinek a telefonján már ott volt a megvásárolt jegy, ő kaphatott, nyerhetett mellé egy háromnapos bérletet. Tehát a jegyhez is. Jegy, bérlet, bármi, még egy háromnapos, úgyhogy
1: szerintem... Magyarán ezt meghívhatja a barátait vele.
2: Természetesen.
1: Mert hogy ezek a jazz koncertek, ugye, vagy a jazz fesztiválok attól olyan igazán életszerűek és jók, hogy nagy társaságokkal jönnek az emberek, és akkor leülünk, és közben beszélgetünk is, találkozunk is. Nyilván vannak olyan koncertek, amiket síri csendben kell végighallgatni, attól jön át igazán, de vannak azok a dzsemmelések, amikor szökünk, mint a bolhák, ezt is hozzá
2: bizony
1: kell tenni.
2: Hát azt a végére szoktuk hagyni általában. Nem is nagyon értik az emberek, hogy miért így rakjuk össze a programot, de így akkor most megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy tudom, hogy Dress Mihály például talán sokkal nagyobb, mint bármelyik más fellépő, mégis az első fellépő lesz vasárnap. Azért, mert hogy szerintem a hangulata, hogy a magyar népzene és egyáltalán ez a stílus, ez számomra ez úgy volt helyes, hogy ők legyenek az elsők. Utána jön Jazz Ahmed, aki Jászmin, ezt így azért mondom el, mert mindig Jazz Ahmednek ejtettem, évek óta így ejtem, hogy Jazz Ahmed. Ő egy hölgy, egy trombitás, és hát most már világsztár, nagyon-nagyon sok díjat kapott.
1: Nevéből ítélve ez valami oriental jazz lesz?
2: Igen, kicsi keleti jazz fog kevergetni mindenféle más zenei stílussal, és valami nagyon ilyen elvarázsolós hangulata van, tehát itt most megint jön a nagy váltás, szeretem így a váltásokat, hogy akkor ugye a magyar népzenei elemeket ötvöző jazz után jön ez a keleties jazz, és utána a random trippel zárunk, ami...
1: Aztán a mindenfélét is belekever a dologba, és hogy na arra aztán tényleg igazán jól lehet szökni.
2: Amiért szoktak engem egy kicsit szídni, hogy miért teszek bulit az ilyen nagyon... elmélkedő vagy komoly jazz után, hát éppen azért, hogy egy kicsit feloldjuk a hangulatot, és úgy zárjuk az estét, de aki elmélkedni szeretne, akkor az megiszik egy borocskát kinna
1: vagy
2: jazz kocsmában.
1: Most gondolkodom, hogy a programot illetően, de általában mindig így szokott lenni.
2: Igen.
1: Nincsenek olyan nagyon leszabályozva napokra, hogy akkor éppen melyik nap mi menjen, ugye? Tehát
2: hát,
1: vannak szempontok, de nincsen ennyire beszigorítva.
2: A sorrend?
1: Tehát, igen, hogy a nagy sztár vendég melyik nap milyen zenékkel megyünk.
2: Tudatos a sorrend mindig, és pont ez a lényege, hogy mindig az ilyen energikusabb ritmusokat hagyjuk a végére, attól függetlenül, hogy híresebb, nem híresebb, idősebb, fiatalabb, hova való, honnan jött zenész, tehát így például a Jazz Boys is a záró buli lesz pénteken, mert hogy ők is hát ilyen hip-hop és mindenféle elektronikus zenét kevernek a jazzzel, és nagyon jól lehet rá táncolni is akár. És hát Nicholas Simeon kvintetje, meg mégis ötön jönnek, ő biztos, hogy sokkal komolyabb, vagy nagyobb zené, vagy egy régebbi, vagy egy elismertebb zenészek, mondjam így, akik előttük játszanak, de a stílus, balkán jazz hoznak egyébként, a stílus mégse lesz olyan nagyon-nagyon energikus, mint a Jazz Boys-é. Egyébként a Jazz Boys-t várják Csíkban a legtöbben. Rengetegen ismerik. Rengetegen.
1: Aha, tehát akkor azt jelenti, hogy ez jó buli lesz.
2: Abszolút.
1: És akkor nyilván, ugye ezt nem, bár nem említetted, de hogy külön napra is lehet jegyeket venni, tehát napi
2: így
1: jegyeket
2: van
1: is lehet váltani. Az is van early birdben, vagy csak...
2: Csak bérlet.
1: Egyébként a tegnap este, amikor ment ugye a városnapi nyitókoncert, és George Gershwin került sorra a Kék Rapszódiával, nem jutott eszembe szimfonikus jazz. Hát ugye említetted az orientál jazz, meg mindenféle jazzeket itt soroltál, és most így hirtelen beugrott, hogy jaj, hát ez volt az, hát a szimfonikus jazz. Jó, na, köszönöm szépen, hogy ebben kisegítettél, mint olyan, akaratlanul. Mit kell még a hallgatók tudomására hoznunk? Ugye nyilván Barni munkáját dicséri az idei plakát,
2: igen,
1: illetve vizuális, pontosan.
2: Ki, hogy Fazakas Barninak a gyönyörű munkáit láthatjátok a honlapunkon és a Facebook oldalunkon, a teljes arculatot ő rajzolja, mondjam így, így szoktam mondani, most már negyedik éve. Ugyanakkor emeljük ki még azt, hogy Antal Rozalinda immár azt hiszem, vagy 10 éve a társam ebben az egészben, tehát őt is puszilom innen, és köszi, hogy segít minden pillanatban. Emeljük ki kis Editet is, aki a sajtó részét intézi, most már azt hiszem ő is a negyedik éve.
1: Kicsit őt úgy képzelem el, mint a mafiózós filmekben Mama Leone-t.
2: Miért?
1: Olyan nagyon szigorú tekintettel mindig végzi a munkáját. Ilyen.
2: Igen, ő komoly. Ő szerintem ő a legkomolyabb közöttünk.
1: Abszolút, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon szigorú tud lenni.
2: Legyen egy komoly is.
1: Abszolút, ez mondjuk így van. Feltételezem, hogy idén is lesznek képzőművészeti diákok, akik ott helyben fognak alkotni.
2: Így van. Lesznek diákjaink, és lesz egy meglepetés vendégünk is, aki egy festőművész, és Marosvásárhelyről jön.
1: És nyilván és nem mondjuk
2: nagyon
1: el.
2: Absztrakt műveket fog majd festeni a zene hatására.
1: Na látod, hogyha Barni is beülne oda alkotni, szerintem úgy vinnék az alkotásait, mint a cukrot.
2: Abszolút biztos. De ő bulizni akar, ahogy ismerem. Úgyhogy...
1: Hát tulajdonképpen ő nagyon jó bulikat is tud csinálni, úgyhogy akár egyszer csak fellépőként is megjelenhetne valamelyik, akár jam sessionben is.
2: Nem szoktunk lejátszott zenét betenni a Jazz Festre, tehát ez az én szigorúságom, mert hogy azt szeretem pont a Jazz Festben, hogy élő zene, az élő zenét hirdetjük, és amiatt mindig nagyon csúnyán nézek az emberekre, így mint most rád, hogy
1: na jó, nem. De azért hadd tegyük hozzá, hogy például a Random Tripben ugye ott van DJ QC,
2: na jó,
1: ő azért alapokat szolgál.
2: De hát ő a zenekar tagja.
1: Így van, tehát azért tudjuk, tegyük helyre a dolgokat. Jó, meg van beszélve, tehát Early Bird-öt lehet vásárolni. Egyébként miért nem a Prokulton hirdettétek meg a jegyeket, mert azt kerestem ott, aztán szembe jött egy Budapest Jazz Orchestra, a Big Band Highlight, nem tudom, azt
2: láttad. Igen, az jó lesz. Én ajánlottam őket, azt hiszem. Illetve a telefonszámot biztos én adtam.
1: Na szóval, miért nem a Prokulton hirdetitek a jegyeket?
2: Mert nekem nagyon bevált a billete.ro, tehát most már, hát azt hiszem, amióta online árulunk, azóta mindig velük. Úgyhogy ugye az InTime is lehetne, vagy a Prokult is, vagy bármelyik, de... Igazából, ami nagyon bevált, én azt meg szoktam tartani, ugyanígy az embereket is, vagy a bemondókat például.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy mi is már úgy, ott vagyunk az elejétől, ez tény.
2: Úgy azaz, szeretem, na, hogy...
1: Kisebb-nagyobb változásokkal, igen.
2: Igen, igen. Úgy szeretem, hogy azért akik ott vannak, és a csapat már, úgy a csapat részeinek is érezhetik magukat, mint ahogy ti is, hogy akkor ne az legyen, hogy jövőre hívok valaki mást.
1: És van akkor szép új, hát viszonylag új
2: színpadunk,
1: igen, pontosan.
2: Na jó, hát arra egy kicsit mérges vagyok. Nem tudom, hogy ki tervezte, de hogy nincs befedve, az biztos. Tehát éppen az lenne a lényeg, hogy kéne egy fedés rá, hogyha az ember hozott egy koncertzongorát több száz kilométerről, akkor ne ázzon meg.
1: Na mondjuk nem te vagy az egyedül,
2: aki egy kicsit nem is
1: mérges
2: beszélve
1: erre a történetre, mert hogy nincsenek födéme, és állítólag nem stabil, és stb. Apropó koncertzongora, emlékszel arra a kiadásra, amikor egy zongoraszék az előadó alatt összetörött? Kétszer?
2: Kétszer.
1: Na én egyre emlékszem csak.
2: Nem mondjuk el ki azt, mert megígértem de neki, nem, hogy nem fogom elmondani.
1: Igen, aki ott volt egyébként is látta, ez tulajdonképpen egy ilyen kellemetlen baleset, hát most Istenem.
2: Futottunk a székekért, és ő közben folytatta az improvizálást a zongorán.
1: Hát tehát ezért jó az improvizálás, hogy kézen állva is lehet ezt
2: így
1: csinálni.
2: Van. Na viszont térjünk vissza kicsit a színpadra, azért nagyon hálás vagyok azért, hogy van színpad, mert hogy arra is kellett költeni a tavaly, tehát hogy azért az a minuszunk az nem volt hiába való, vagy csoda, mert hogy most már arra az nem kell, egy fedésre kell még költeni. A zongorára ugye muszáj, mert hogy most már olyan fellépőim vannak, akik igénylik a bizonyos típusú koncertzongorákat, tehát nem lehet a moziból vagy bárhonnan elkérni, hanem nekik az a bizonyos típusú kell. Viszont nagyon-nagyon sok szponzorunk van, és akiknek legjobban tartozom köszönettel, az Csíkszered a polgármesteri hivatala, akik ugye, mint minden évben most is pályázati úton segítik ezt a rendezvényt, és társszervezőim is, tehát tulajdonképpen nagyon hálás vagyok a színpadért, mindenért, most csak hülyéskedtem, hogy vagyis hát minden visznek fele igaz, majd tényleg kéne egy fedés.
1: De ez még nem megoldható addig?
2: Hát muszáj lesz megoldjuk. Muszáj lesz, megoldjuk. Tehát ez biztos vagyok benne, hogy ezt nem tudja se a polgármester úr, se a az alpolgármester asszony, hogy ez nincs, vagy most már lehet, hogy tudja.
1: Jaj, de hogy
2: de nem, biztos nem volt velük, akkor megbeszél, vagy figyelj, nem fedjük be úgy.
1: Ez már a Borszeredán látszott, hogy ázik a színpad, persze, tehát ez nem volt kérdés.
2: Azt hiszem, hogy akkor fedték be a sztázójáig, hogy legyen biztos fedés rajta. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el, hogy jó lenne jövőre megcsinálni, viszont nagyon hálás vagyok érte, hogy van színpadunk idén, nem kell szereljünk, és nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozom a polgármesteri hivatalnak, a MOL-nak, és nagyon sok helyi cégnek, akik jelentkeztek is, akárhogy segítenek, vagy akiket megkerestünk, és segítenek minket plakáttal, akár helyszínekkel, és különböző összegekkel, amit oda költhetünk, ahol hiányosságok
1: de
2: vannak.
1: De mindig van hely még újabb összegeknek, így ugye megemlítetted, hogy még a vége egy icipicit vezeg, de nem vészes. Jó, igen. Cheeky Jazz, itt lehet megtalálni a fesztivált a Facebookon?
2: Igen, a honlapunk pedig www.jazzfesztivál.ro, Instán is ott vagyunk, és most már folyamatosan frissítünk videókkal, különböző képes anyagokkal, úgyhogy mindent fogunk majd posztolni, olvassák az új híreinket, és jöjjenek minél többen.
1: Azt nézem, hogy az oldalon, például a jazzfesztivál.ro oldalon ott nincs meghirdetve az Early Bird, vagy megvan?
2: De valahol ott kell legyen.
1: Nagyon-nagyon keresem jegyek online bilete.ro oldalon.
2: Akkor gyorsan kell szóljunk Misinek.
1: Ezért néztem meg direkt, hogy lám minden felületen elérhető-e az Early Bird. Mert fontos lenne, mert van, aki Facebookon böngészi ezeket a dolgokat, van, aki pedig az oldalra kíváncsi, de tényleg nem látom.
2: Na akkor azonnal szólunk.
1: Nem látok ilyen élő linket, amire rá lehet kattintani. Azt látom, hogy új dátum. Az
2: és ott vannak a jegyek, egy ilyen címünk biztos van.
1: Így
2: azt
1: van
2: néztem,
1: a jegyek, és levisz az oldal aljára, és jegyek online a bilete.ro oldalon, és onnan nem visz tovább.
2: Hát azonnal orvosoljuk akkor ezt.
1: Nagyban ki kell rakni, hogy Early Bird, hogy hívják a kis matarunkat?
2: Cheesy.
1: Jó, na, akkor Cheesy. Nóra, köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket a részleteket. Én bízom benne, hogyha az Etna nem fog nagyon kiborulni, akkor én is idejében hazaérek, ha nem, akkor
2: várunk.
1: Szólok, jó?
2: Várunk
1: és
2: haza.
1: És köszönöm idén is a meghívást, tehát augusztus 14-e és 16-a között kerül sor a 16. Nemzetközi Jazz Fesztiválra, a Cheeky Jazzre, és várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Érdemes előjáróban vagy elővételben megvásárolni a kedvezményes áru bérleteket, és csak bérleteket lehet kedvezményes áron váltani, de nyilván a fesztivál közeletével az egészen pontosan augusztus 4-éig vannak az Early Bird-ök.
2: Igen.
1: Onnantól már lehet napi
2: mondjuk
1: jegyet
2: el még,
1: is
2: hogy
1: váltani.
2: A helyszínen lesznek diákjegyeink, egyetemistáknak vagy nagyobb diákoknak és nyugdíjasoknak is lesz kedvezményes, és a gyerekek 14 év alatt ingyen jöhetnek.
1: És ugye bármennyire próbáltak az elmúlt években rászoktatni a közönséget, hogy ne ott helyben akarjanak jegyet venni.
2: Mindig
1: nem jártunk sikerrel, úgyhogy mindig vannak jegyek ott.
2: Igen, egy 20% szokott elfogyni előre. Hát, ha most elérnénk az 50-et, kérem szépen, segítsenek, hogy 50%-át adjuk el előre.
1: Én szorítok neked, Nóra, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Reklámot hallottak.
3: The most the king, yo. It's about a thing, yeah.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Reklámot hallottak! Fun.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete egyik vizsgált forgatókönyv szerint sem kedvez az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Sanitán Szakszervezeti Szövetség csütörtökön, miután képviselői 8 órán át egyeztettek a Világbank, a Munkaügyi és az Egészségügyi Minisztérium szakértőivel. A szanitánsz tagok munkabeszüntetésének harmadik napján tartott tanácskozáson részt vett az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezeti Szövetség küldöttsége is. A szanitánsz szerint azért fogadták el az egyeztetésre szóló meghívást, hogy szakértők jelenlétében vizsgálják meg a törvény tervezet alkalmazásának valamennyi lehetséges következményét. Így több is senki sem vádolhat bennünket azzal, hogy kellé tájékozottság nélkül vagy különböző politikai szereplők befolyására utasítjuk a tervezetet. A szakszervezet számításai szerint a legkedvezőbb forgatókönyvek esetén is az egészségügyi dolgozók több mint 40%-a, főként a leginkább megterhelő osztályokon dolgozó orvosok és asszisztensek kompenzációs pótlékra szorulna. Ez az elemi logika szerint azt jelenti, hogy a törvény lényegében csökkenti a jövedelmeket. Az ülés végén valamennyi jelenlévő fél elismerte, hogy a tervezet jövedelemvesztességet okoz. A szanitánsz számára ez a törvény ebben a formában nem létezik többé, szögezték le a szakszervezeti vezetők. A szanitánsz kedden hirdetett általános sztrájkot a kórházakban, tiltakozásul az új bértörvény tervezete és az egészségügyi intézményekben tapasztalható munkaerőhiány miatt, írja az Agile Press. Szeptember 1-től használhatják a páciensek az e-Sanitatea országos digitális platformot, jelentette be az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke. Horáció Remus Moldován tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek digitális egészségügyi tárcája lesz. A mintegy 20 millió potenciális páciens regisztrálás után beléphet a rendszerbe, amelyet felhasználó barátra terveztek. A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek ugyanakkor megtekinthetik az országos egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási sarokköveit is. A Szenátus Jogi Bizottsága csütörtökön több módosítással elfogadta a köztisztviselők fethetetlenségre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán a képviselőház már megszavazott. Az egyik elfogadott módosítás törölte a készpénzösszegek feltüntetésének kötelezettségét a vagyonnyilatkozatokból. A testület ugyanakkor elfogadta Krisztina Ruzsán szociáldemokrata bizottsági elnöknek azt a módosító indítványát, amely szerint az új törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumok azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy az érdekütközést állapították meg. A tervezet szerint az Országos Fethetetlenségi Ügynökség az ANI jogi személyiséggel rendelkező önálló közigazgatási hatóság. Fő feladata az intézmény korrupció megelőzése, a vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi helyzetek és az érdek ellentétek vizsgálata, a közbeszerzés eljárások előzetes ellenőrzése, valamint a közérdekű bejelentők védelme révén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, igencsak magas hőmérsékleti értékekkel, 28-30 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Rendkívül intenzív hőséghullám éri el az országot, amely a meteorológusok előrejelzése szerint egészen a jövő hét végéig augusztus
0: 9-ig után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Rendkívül intenzív hőséghullám éri el az országot, amely a meteorológusok előrejelzése szerint egészen a jövő hét végéig, augusztus 9-éig kitart.

félt a magánytól, de lett az az egy, aki áron szembe hasít. Marad-e a sok rossz lány, vagy eljön egyszer az az egy? Vajon miért én húzom a rövidebbet, átvert máshol a hosszú?

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

Bob Sinclair és a Love Generation fél 12 előtt 6 perccel. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Folyamatosan emelkednek egyébként a hőmérsékleti értékek, ezekre mindenképp érdemes fokozottan figyelni, főleg, hogyha az ember kint tartózkodik a tűző napon, állandóan pótolni kell az időközben elveszített folyadék mennyiséget, magyarán hidratáljunk vízzel, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki. Már csak azért sem, mert aztán délutántól vetjük bele magunkat a jobbnál jobb programokba a Városnapok keretében, és akkor aztán végképp jó, hogyha hidratáltan tartjuk a szervezetünket. Azt mondják a szakemberek, és ezzel szerintem egyet kell mindannyiunknak érteni, hogy amikor a szomjúság érzet ki van alakulva bennünk, akkor bizony már rég-rég szomjazunk. Szóval nem kell ezt megvárni, érdemes kézügyben tartani egy pohár vizet, főleg, hogyha az embernek még van a reggeli kávéjából egy-két korty, már csak azért is, mert a kávé hajtja a vizet belőlünk. Sam Ryder érkezik tovább, és hajtjuk a tempót, Put a Light on Me 2023-ból.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: DNA svindlen. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihail Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugárút közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig. Továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakasz is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Phil Collins és az Easy Lover 1984-ből 5 perccel déli 12 óra előtt. Most már biztos vagyok benne, hogy az árusok lassan-lassan belakták a promenádot és a környékét. Nagyjából szerintem áll a nagy színpad a Szabadság téren, hiszen este 6 órától kezdés van. Koncertek, nagyon vagány programok, beszélgetések, találkozások, ünnepeljük együtt Csíkszereda várost ezúttal is, kulturáltan, jó hangulatban. Bízom benne, hogy találkozunk a következő 3 napban, aztán végre valahára elérkezett a jól megérdemelt nyári szünet nekem is, így jazzkor találkozunk legközelebb nyilván, a városnapi nagy-nagy forgatagot követően. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, tartalmas, kellemes nyarat kívánok mindannyiuknak, találkozzunk legközelebb!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felfüggesztette az egészségügyi sztrájkot a szanitász, a kórházakban mától megszűnik a munkabeszüntetés, a szanitász tagjai azonban karszalaggal folytatják a tiltakozást. A szakszervezet szerint ezzel nem zárták le a konfliktust, csak időt akarnak adni a parlamentnek, vagy egy teljes jogkörű kormánynak, hogy újrakezdje a tárgyalásokat a közalkalmazottak bérezéséről, számol be a Digi24. Az általános sztrájkot addig függesztik fel, amíg el nem készül az új bértörvénytervezet. Amikor azt benyújtják a parlamentbe, a szakszervezet ismét megvizsgálja, hogy elfogadható-e, vagy újraindítja a munkabeszüntetést. Folyamatosan ellenőrzi a Hargita megyei intézményeket és vállalkozásokat a helyi közegészségügyi igazgatóság, a DESZEPE, számolt be a szakhatóság a Hargita megyei prefektusi kollégium legutóbbi ülésén. A szigorú ellenőrzések és a közegészségügyi engedélyeztetés célja a fertőzések és egészségügyi kockázatok megelőzése. A szabályozás több mint 100 jogszabály betartását követeli meg a kórházaktól, iskoláktól, idős otthonoktól, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységektől. A DESZEPE emlékeztet a kórházaknak és az ivóvízellátóknak évente, az otthoni ápolási szolgáltatóknak 3 évente, az idős otthonoknak pedig 5 évente kell látnomoztatniuk a működési engedélyeiket. A kérvényeket minden esetben a lejárat előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A szakhatóság hangsúlyozza, nem csak az ellenőrzéseknél, hanem már a tervezés fázisában is ingyenes szaktanácsadással segítik az üzemeltetőket a későbbi pluszköltségek megelőzése érdekében. Értesült a MASZ-ról. Hargita megyében is egyre terjed az a csalási módszer, amellyel állítólagos parkolási bírságok befizetésére szólítják fel a lakosokat SMS-ben. A sürgető hangvételű üzenetek hamis weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek célja a bankkártya és személyes adatok megszerzése. A csíkszeredai Csíki Transz és a Gyergyószent Miklósi önkormányzat is felhívja a figyelmet, sem a parkolási részleg, sem a városháza nem küld fizetési linkeket SMS-ben. A hamis értesítések többek között az 1760-as és 1762-es számokról érkeznek, de a feladó azonosítója akár a T-Park alkalmazás neve is lehet. A Fejlesztési Minisztérium már a helyreállítási alap uniós forrásainak 93%-át lehívta. A teljes összeg megszerzéséhez azonban az önkormányzatok gyorsaságára is szükség van. Cseka Attila tárcavezető hangsúlyozta, a beruházások kivitelezésére és elszámolására augusztus 30-a a végső határidő, újabb halasztásra nincs lehetőség. A miniszter arra kéri az érintett településeket, ne hagyják az utolsó pillanatra a kifizetési kérelmek és a dokumentáció feltöltését. A jogszabályok értelmében ugyanis a minisztériumnak vissza kell követelnie a pénzt a be nem fejezett beruházások esetében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre zavartalan napsütésre lehet számítani, vissza kell követelnie a pénzt a be nem fejezett beruházások esetében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre zavartalan napsütésre lehet számítani, magas hőmérsékleti értékek.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki Játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felfüggesztette az egészségügyi sztrájkot a szanitász, a kórházakban mától megszűnik a munkabeszüntetés, a szanitász tagjai azonban karszalaggal folytatják a tiltakozást. A szakszervezet szerint ezzel nem zárták le a konfliktust, csak időt akarnak adni a parlamentnek, vagy egy teljes jogkörű kormánynak, hogy újra kezdje a tárgyalásokat a közalkalmazottak bérezéséről, számol be a Digi24. Az általános sztrájkot addig függesztik fel, amíg el nem készül az új bértörvénytervezet. Amikor azt benyújtják a parlamentbe, a szakszervezet ismét megvizsgálja, hogy elfogadható-e, vagy újraindítja a munkabeszüntetést. Folyamatosan ellenőrzi a Hargita megyei intézményeket és vállalkozásokat a helyi közegészségügyi igazgatóság, a DESZEPE, számolt be a szakhatóság a Hargita megyei prefektusi kollégium legutóbbi ülésén. A szigorú ellenőrzések és a közegészségügyi engedélyeztetés célja a fertőzések és egészségügyi kockázatok megelőzése. A szabályozás több mint 100 jogszabály betartását követeli meg a kórházaktól, iskoláktól, idős otthonoktól, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységektől. A DESZEPE emlékeztet a kórházaknak és az ivóvízellátóknak évente, az otthoni ápolási szolgáltatóknak 3 évente, az idős otthonoknak pedig 5 évente kell látnomoztatniuk a működési engedélyeiket. A kérvényeket minden esetben a lejárat előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A szakhatóság hangsúlyozza, nem csak az ellenőrzéseknél, hanem már a tervezés fázisában is ingyenes szaktanácsadással segítik az üzemeltetőket a későbbi pluszköltségek megelőzése érdekében. Értesült a MASZ-ról. Hargita megyében is egyre terjed az a csalási módszer, amellyel állítólagos parkolási bírságok befizetésére szólítják fel a lakosokat SMS-ben. A sürgető hangvételű üzenetek hamis weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek célja a bankkártya és személyes adatok megszerzése. A csíkszeredai Csíki Transz és a Gyergyószent Miklósi önkormányzat is felhívja a figyelmet, sem a parkolási részleg, sem a városháza nem küld fizetési linkeket SMS-ben. A hamis értesítések többek között az 1760-as és 1762-es számokról érkeznek, de a feladó azonosítója akár a T-Park alkalmazás neve is lehet. A Fejlesztési Minisztérium már a helyreállítási alap uniós forrásainak 93%-át lehívta. A teljes összeg megszerzéséhez azonban az önkormányzatok gyorsaságára is szükség van. Cseka Attila tárcavezető hangsúlyozta, a beruházások kivitelezésére és elszámolására augusztus 30-a a végső határidő, újabb halasztásra nincs lehetőség. A miniszter arra kéri az érintett településeket, ne hagyják az utolsó pillanatra a kifizetési kérelmek és a dokumentáció feltöltését. A jogszabályok értelmében ugyanis a minisztériumnak vissza kell követelnie a pénzt a be nem fejezett beruházások esetében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre zavartalan napsütésre lehet számítani magas hőmérsékleti értékekkel. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 30 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felfüggesztette az egészségügyi sztrájkot a Sanitas, a kórházakban mától megszűnik a munkabeszüntetés, a Sanitas tagjai azonban karszalaggal folytatják a tiltakozást. A szakszervezet szerint ezzel nem zárták le a konfliktust, csak időt akarnak adni a parlamentnek, vagy egy teljes jogkörű kormánynak, hogy újrakezdje a tárgyalásokat a közalkalmazottak bérezéséről, számol be a Digi 24. Az általános sztrájkot addig függesztik fel, amíg el nem készül az új bértörvénytervezet. Amikor azt benyújtják a parlamentbe, a szakszervezet ismét megvizsgálja, hogy elfogadható-e, vagy újraindítja a munkabeszüntetést. Folyamatosan ellenőrzi a Hargita megyei intézményeket és vállalkozásokat a helyi közegészségügyi igazgatóság, a DESZEPE, számolt be a szakhatóság a Hargita megyei prefektusi kollégium legutóbbi ülésén. A szigorú ellenőrzések és a közegészségügyi engedélyeztetés célja a fertőzések és egészségügyi kockázatok megelőzése. A szabályozás több mint 100 jogszabály betartását követeli meg a kórházaktól, iskoláktól, idős otthonoktól, valamint a vendéglátóipari és szépségápolási egységektől. A DESZEPE emlékeztet a kórházaknak és az ivóvízellátóknak évente, az otthoni ápolási szolgáltatóknak 3 évente, az idős otthonoknak pedig 5 évente kell látnomoztatniuk a működési engedélyeiket. A kérvényeket minden esetben a lejárat előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. A szakhatóság hangsúlyozza, nem csak az ellenőrzéseknél, hanem már a tervezés fázisában is ingyenes szaktanácsadással segítik az üzemeltetőket a későbbi pluszköltségek megelőzése érdekében. Értesült a MASZ-ról. Hargita megyében is egyre terjed az a csalási módszer, amellyel állítólagos parkolási bírságok befizetésére szólítják fel a lakosokat SMS-ben. A sürgető hangvételű üzenetek hamis weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek célja a bankkártya és személyes adatok megszerzése. A csíkszeredai Csíki Transz és a Gyergyószent Miklós önkormányzat is felhívja a figyelmet, sem a parkolási részleg, sem a városháza nem küld fizetési linkeket SMS-ben. A hamis értesítések többek között az 1760-as és 1762-es számokról érkeznek, de a feladó azonosítója akár a T-Park alkalmazás neve is lehet. A Fejlesztési Minisztérium már a helyreállítási alap uniós forrásainak 93%-át lehívta. A teljes összeg megszerzéséhez azonban az önkormányzatok gyorsaságára is szükség van. Cseka Attila tárcavezető hangsúlyozta, a beruházások kivitelezésére és elszámolására augusztus 30-a a végső határidő, újabb halasztásra nincs lehetőség. A miniszter arra kéri az érintett településeket, ne hagyják az utolsó pillanatra a kifizetési kérelmek és a dokumentáció feltöltését. A jogszabályok értelmében ugyanis a minisztériumnak vissza kell követelnie a pénzt a be nem fejezett beruházások esetében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint tiszta égbolt mellett száraz napos időre zavartalan napsütésre lehet számítani magas hőmérsékleti értékekkel. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 30 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Aha.
2: Amikor beborul az ég és a felhők a fejünk felett, takarják a napot és az eső lassan csepeg.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz. It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene. Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A narancssárga riasztás szombaton 10 óráig lesz érvényben Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében, ahol a nappali csúcsértékek 38 Celsius fok között alakulnak. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80-as egységet. Az éjszakai trópusi lesz 20-24 fok közötti minimumokkal. Erdély legnagyobb részén és Máramarosban sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombaton. Ezeken a területeken 33-35 fok körüli maximumok, illetve 20 és 22 fok közötti minimumok várhatóak. Ez a riasztás Hargita megyére is érvényes. Rekordot döntött a hazai napelemparkok termelése. Július 31-én dél körül átlépte a 3000 megawattos szintet a napelem energiából származó villanyáram mennyisége. Adta hírül a MASZOL a Transelektrika adataira hivatkozva. A csúcs időszakban a napelemparkok adták az országos áramtermelés csak nem felét. A rekordszintű napenergia termelésre óriási szüksége van a hálózatnak, ugyanis a Duna alacsony vízállása miatt le kellett állítani a csernavodai atomerőmű egyik blokját, a vaskapu vízerőmű pedig csak félgőzzel működik. A rendszer ugyanakkor továbbra is sérülékeny, míg napközben túltermelés van, napnyugta után csak méregdrága importtal tudjuk fedezni az országos fogyasztást. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában, közölte a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyag forgalmazó vállalatok képviselőivel tárgyaltak. A kabinet tájékoztatása szerint a Viktória palotában tartott értekezleten Christian Buchoy, energiaügyi államtitkár és Sorin Elisei minisztériumi főtitkár a folyamatosan változó piaci helyzetet, valamint az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás lehetőségeit tekintette át az ágazati szereplőkkel. Közleményük szerint a vállalatok arról biztosították a kormányt, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. Az uniós direktíva hazai gyakorlatba való ültetésének célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezve számukra a gépjármű vezetést. A rendelet értelmében a korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciás időszakot követően ülhetnek ismét kormány mögé. Továbbra is tiltott lesz a kábítószerfogyasztás vagy a vezetést befolyásoló gyógyszeres kezelés alatt vezetni, viszont a rendelet sokkal egyértelmű felmérést és specifikusabb korlátozásokra is lehetőséget teremt egyéni helyzetek függvényében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az előttünk álló hétvégén igencsak magas hőmérsékleti értékekkel kell számolni. Javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 29 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 31 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvégén azonban tovább emelkednek az átlag nappali hőmérsékleti értékek, a csúcsérték akár a 31-32 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: biztatót.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatóját.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihály Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugárút közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig, továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakaszt is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A narancssárga riasztás szombaton 10 óráig lesz érvényben Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében, ahol a nappali csúcsértékek 38 Celsius fok között alakulnak. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80-as egységet. Az éjszakai is trópusi lesz 20-24 fok közötti minimumokkal. Erdély legnagyobb részén és Máramarosban sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombaton. Ezeken a területeken 33-35 fok körüli maximumok, illetve 20 és 22 fok közötti minimumok várhatóak. Ez a riasztás Harkite megyére is érvényes. Rekordot döntött a hazai napelemparkok termelése. Július 31-én dél körül átlépte a 3000 megawattos szintet a napelem energiából származó villanyáram mennyisége, adta hírül a MASZOL a Transelektrika adataira hivatkozva. A csúcs időszakban a napelemparkok adták az országos áramtermelés csak nem felét. A rekordszintű napenergia termelésre óriási szüksége van a hálózatnak, ugyanis a Duna alacsony vízállása miatt le kellett állítani a csernavodai atomerőmű egyik blokját, a Vaskapu vízerőmű pedig csak félgőzzel működik. A rendszer ugyanakkor továbbra is sérülékeny, míg napközben túltermelés van, napnyugta után csak méregdrága importtal tudjuk fedezni az országos fogyasztást. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában, közölte a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalatok képviselőivel tárgyaltak. A kabinett tájékoztatása szerint a Viktória palotában tartott értekezleten Christian Buchoy, energiaügyi államtitkár és Sorin Elisei minisztériumi főtitkár a folyamatosan változó piaci helyzetet, valamint az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás lehetőségeit tekintette át az ágazati szereplőkkel. Közleményük szerint a vállalatok arról biztosították a kormányt, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. Az uniós direktíva hazai gyakorlatba való ültetésének célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezve számukra a gépjármű vezetést. A rendelet értelmében a korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciás időszakot követően ülhetnek ismét kormány mögé. Továbbra is tiltott lesz a kábítószer fogyasztás vagy a vezetést befolyásoló gyógyszeres kezelés alatt vezetni, viszont a rendelet sokkal egyértelmű felmérést és specifikusabb korlátozásokra is lehetőséget teremt egyéni helyzetek függvényében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az előttünk álló hétvégén igencsak magas hőmérsékleti értékekkel kell számolni. Javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 29 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 31 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvégén azonban tovább emelkednek az átlag nappali hőmérsékleti értékek, a csúcsérték akár a 31-32 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Ne ülj, mint Don, a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia.

0: Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai zöld paprikát kilónként 4 lej 29 baniért, és hazai piros burgonyát 5 kg-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: Ami Amerika! Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transz járatain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transz járat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a Csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A Csíki Transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 4 megyére narancssárga, 14 megyére sárga jelzésű hőségriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A narancssárga riasztás szombaton 10 óráig lesz érvényben Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében, ahol a nappali csúcsértékek 38 Celsius fok között alakulnak. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80-as egységet. Az éjszakai trópusi lesz 20-24 fok közötti minimumokkal. Erdély legnagyobb részén és Máramarosban sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szombaton. Ezeken a területeken 33-35 fok körüli maximumok, illetve 20 és 22 fok közötti minimumok várhatóak. Ez a riasztás Harkita megyére is érvényes. Rekordot döntött a hazai napelemparkok termelése. Július 31-én dél körül átlépte a 3000 megawattos szintet a napelem energiából származó villanyáram mennyisége. Adta hírül a MASZOL a Transelektrika adataira hivatkozva. A csúcs időszakban a napelemparkok adták az országos áramtermelés csak nem felét. A rekordszintű napenergia termelésre óriási szüksége van a hálózatnak, ugyanis a Duna alacsony vízállása miatt le kellett állítani a csernavodai atomerőmű egyik blokját, a vaskapu vízerőmű pedig csak félgőzzel működik. A rendszer ugyanakkor továbbra is sérülékeny, míg napközben túltermelés van, napnyugta után csak méregdrága importtal tudjuk fedezni az országos fogyasztást. A következő időszakban nem várhatók jelentős fennakadások Románia üzemanyag ellátásában, közölte a kormány, miután az energiaügyi minisztérium vezetői az olajipari és üzemanyagforgalmazó vállalatok képviselőivel tárgyaltak. A kabinet tájékoztatása szerint a Viktória palotában tartott értekezleten Christian Buchoy, energiaügyi államtitkár és Sorin Elisei minisztériumi főtitkár a folyamatosan változó piaci helyzetet, valamint az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás lehetőségeit tekintette át az ágazati szereplőkkel. Közleményük szerint a vállalatok arról biztosították a kormányt, hogy képesek kielégíteni a keresletet a következő időszakban, és nem számítanak komolyabb nehézségekre vagy ellátási zavarokra. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. Az uniós direktíva hazai gyakorlatba való ültetésének célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezve számukra a gépjármű vezetést. A rendelet értelmében a korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciás időszakot követően ülhetnek ismét kormány mögé. Továbbra is tiltott lesz a kábítószerfogyasztás vagy a vezetést befolyásoló gyógyszeres kezelés alatt vezetni, viszont a rendelet sokkal egyértelműbb felmérést és specifikusabb korlátozásokra is lehetőséget teremt egyéni helyzetek függvényében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az előttünk álló hétvégén igencsak magas hőmérsékleti értékekkel kell számolni. Javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás zavartalan napsütéssel. Csíkszeredában jelenleg 29 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 31 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvégén azonban tovább emelkednek az átlag nappali hőmérsékleti értékek, a csúcsérték akár a 31-32 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Medim a Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.
2: Csak

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihail Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugár út közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig. Továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakaszt is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod. Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Ideiglenes útvonalváltozások a csíki transzjáratain a csíkszeredai városnapok idején. A rendezvényekhez kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt 2026. július 31-e és augusztus 2-a között több csíki transzjárat ideiglenesen módosított útvonalon közlekedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 4D és B jelzésű autóbuszok megállóhelyei közül kimarad a Mihály Eminescu, a csíki játékszín, valamint a Vákár Lajos megálló. A csíki transz arra kéri utasait, hogy az utazás megtervezésekor ezeket vegyék figyelembe.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

talk about. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Füli.

fejed körül. Téged választalak magamnak.

0: zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
2: Hol torlódik, hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
3: A csíkszeredai városnapok megfelelő lebonyolítása érdekében elkerülhetetlen a városközpont néhány utcájának, útszakaszának lezárása, illetve bizonyos parkolóhelyek felszabadítása. Július 31-én pénteken reggel 8 órától augusztus 2-án éjfélig az autóvezetők a következő szakaszokon számolhatnak útlezárásokkal. Mihály Szadovján utca, a Nikolaj Bölcseszko és Temesvári Sugárút közötti szakaszon, Szabadság tér, a szakszervezetek művelődési házának sarkától a Mihály Eminescu utca 1-es számig. Továbbá Temesvári Sugárút, a Szabadság tér és Körösi Csoma Sándor utca közötti szakaszon. A jelzett időszakban a Szabadság tér 8-14 szám közötti szakaszán mindkét irányba lehet közlekedni, illetve megnyílik az autós forgalom számára a Kossuth-Lajos utcát, a Gán Sándor utcával összekötő szakaszt is a Nagy István Művészeti Középiskola mellett. A Városháza arra kéri az autósokat, hogy a felsorolt utca szakaszokon parkoló autókat mozdítsák el. A felsoroltak mellett a Mikóvár melletti vártéri parkolót is lezárják a szombati retromobil kiállítás idejére.
2: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fan FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: This is something special about music. Trust your DJ.
2: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
0: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Ki két órában.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak, két órában.

0: about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene. Please don't

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai két órában.
3: I pass through noise and silence.

mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda. Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.